0: 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer a méhekre, az emberre és a házi állatokra nem veszélyes. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Szigorítaná a designer drogok tiltását az egészségügyi miniszter. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A NATO főtitkára szerint forradalomra van szükség a transatlanti védelmi iparban. Mark Rutte a szervezet ankarai csúcstalálkozója előtti védelmi fórumon elmondta, a NATO gyors ütemben bővíti drónkapacitásait, és ezzel egy időben a drónellenes védelmi képességeit is fejleszti. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA ideiglenes vezérigazgatója Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül 2 civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Elloptak egy széfet egy somogyi kistelepülés családi házából. A feltételezett elkövető gépkocsival elhagyta az országot. A nyomozók egy ingatlan udvarán később megtalálták a páncélszekrényt az abban elhelyezett 35 millió forinttal és 25 ezer euróval. A gyanúsított ellen lopás miatt nemzetközi körözést adtak ki. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Folytatódik a szúnyogírtás a héten. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. 1956 után 70 évvel, szimbolikusan 1956-kor indul újra az M1 adása. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter történelmi napnak nevezte a mait, hozzátéve, hogy a hazugságok korszaka ezzel végleg lezárult. Délután elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallható. A hírszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése és az átállás alatt a sportközvetítések, így a labdarúgó világbajnokság meccsei is zavartalanul folytatódnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer a méhekre, az emberre és a házi állatokra nem veszélyes. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: mellette szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Szép lány vagy, a legszebb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Szigorítaná a designer drogok tiltását az egészségügyi miniszter. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A NATO főtitkára szerint forradalomra van szükség a transatlanti védelmi iparban. Mark Rutte a szervezet ankarai csúcs találkozója előtti védelmi fórumon elmondta, a NATO gyors ütemben bővíti drónkapacitásait, és ezzel egy időben a drónellenes védelmi képességeit is fejleszti. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA ideiglenes vezérigazgatója Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Elloptak egy széfet egy somogyi kistelepülés családi házából. A feltételezett elkövető gépkocsival elhagyta az országot. A nyomozók egy ingatlan udvarán később megtalálták a páncélszekrényt az abban elhelyezett 35 millió forinttal és 25 ezer euróval. A gyanúsított ellen lopás miatt nemzetközi körözést adtak ki. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: nem. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok is. Megkezdődött a NATO csúcs Törökországban, újra nyilvánosak a MÁV késési adatai. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. A szóvivői feladatokat Tesszáris Sára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek az itthoni tiltó listán. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV a havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amurikagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket holnaptól szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófesz látogatói részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain is. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Napközben a felhős ég mellett több órás napsütésre van kilátás. A szél országszerte megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő este 15-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Napos felhős idő lesz, délutána megszűnnek az ivatarok. Újra bombázza Iránt az amerikai hadsereg. Hamarosan lejár a felsőoktatási felvételi módosítási határideje. Jó reggel kívánok, Szejfried Adél vagyok. Iráni légvédelmi rendszereket és a forradalmi gárda hajóit támadta éjjel az amerikai légierő. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormozi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett, és erőteljes válaszcsapásokat ígért az amerikaiaknak. Elindul a jövő évi francia elnökválasztáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a párizsi felleviteli bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viselésétől való eltiltását. A francia szélső jobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett. Marine Le Pen továbbra is tagadja a hűtlen kezelés vádját. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Bertalan Zsoltot nevezte ki vezérigazgatónak, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Megkezdte munkáját a közmédia új, ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata, egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipoggyász szállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb bulijáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. NATO csúcs találkozót tartanak Ankarában. A Tanú című filmmel indult újra az M1 műsora. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani. Jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Ukrajna uniós csatlakozási folyamata továbbra is szigorú, méltányos és teljes mértékben az érdemeken alapuló marad, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Strasbourgban az Európai Parlamentben. Márta Kosz felhívta a figyelmet arra, hogy a kijevi vezetésnek folytatnia kell a korrupció elleni küzdelmet, meg kell erősítenie a jogállamiságot, biztosítania kell a demokratikus intézmények hatékony működését, és végre kell hajtania a közigazgatási reformokat. Új cselekvési tervet fogadott el a kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról az Európai Bizottság. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az Európában használt EMI modellek biztonságát, valamint hozzáférhetőségét és erősítsék a kibertámadásokkal szembeni védelmet, valamint fejleszték a szövetség saját mesterséges intelligenciára épülő kiberbiztonsági képességeit. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófé az online igazgatóságot. Szimbolikus időpontban tegnap 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. Úgy fogalmaztak, Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A pénz egy részéből kártalanítják Marajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
0: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
8: Reggeli starter a Trio FM napi

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per a Tesco áruházban.
3: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
4: Ez volt a reklám.
5: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Van elég és jó minőségű a magyar dinnye. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az elfelvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az elfelvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Új funkciót kell találni a mezőhegyesi Ménes birtokon épülő luxus hotelnek, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a szálloda beruházás mintegy 3,5 milliárd forintba kerülhet, de nem készült tanulmánya arról, hogy az épületeket hogyan lehetne kihasználni. Hozzátette, hogy mezőhegyesnek vissza kell adni az oktatási és mintagazdaság funkcióját. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat, ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű és képes fedezni a hazai igényeket, nincs szükség importra. Itthon csaknem 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Letartóztattak egy drogdílert a fővárosban, elfogásakor kokaint találtak nála, a lakásában tartott házkutatáson pedig több mint 5 kg amfetamint, kokaint és más kábítószert foglaltak le. A férfi több ügyfelét is gyanúsítottként hallgatták ki, miután pozitív lett a gyors tesztjük, és az otthonukban kábítószert is találtak a nyomozók. A fogás 30 milliós. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Birs kávézó és bisztró ajánlata szerdán csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, paradicsomleves betűtésztával. Érhető még rakott kell, rántott csirkecom, majonézes krumplisalátával, valamint szalontüdő. A tészta választékban bolonyai spagetti, négy sajtos nyoki és milánói penne. Komplett menüt is rendeltünk a Birs kávézó és bisztróból. Telefonszámuk 0620-240-4044. A Sólyomot elvárja vendégeit húslevessel és parajos csirkés nyokkival a napi menüben, további ételek közül kérhető paradicsomleves betűtésztával, hideg gyümölcsleves, a húsmentes ajánlatban gomba pörkölt. Fogyasztatunk még náluk rakott burgonyát háziasan, csülkös passzal pörköltet, békönnel sajttal töltött sertésbordát, valamint pikán sajtmátásos csirkemelragút és borsos tokányt. A Sólyomhotel telefonszáma 57-401-267. A Pipacs étterem finomságai szerdára csontleves, tojásleves, zöldbafőzelék fokhagymás apró hússal, ínyen csirke, kukoricás rizssel, készül még pincepörkölt, sósburgonyával és tézás saláta. A Pipacs étterem elérhetősége 57-405-510. Háromfogásos ebédmenü kérhetünk a Hello Berény parkolóban, a mai ajánlatban zöldségkrémleves, mozzarellával és paradicsommal átsütött csirkemell, rizssel és salátával, választható desszert vagy kávé. A menü hozzáadott cukrot nem tartalmaz és gluténmentes alapanyagokból készül. A Hello Berény parkoló napi menüért kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra.

0: A karavánunk is szolgáló étterem várja vendégeit arató gulyással, sárga baraszklevessel. Készül libazúza pörkölt párolt krumplival, carbonara spagetti, düveli csirkemell, parmezános csirkemell, szezámmagos karaj, rántott csirke combfilé és mágyarakás. Elérjük a karavánunk is szolgáló éttermet az 57406 számon. Ha az aranykanál étteremre esik a választásunk, náluk ehetünk jókai bablevest vagy fahéjas almalevest, a kínálatban szerepel még kentucky csirkemell rizssel, grillzöldséggel, sült oldalas hagymás tört burgonyával, rántott sajt, paradicsomos húsgombóc, rucskos káposzta, a vega menüben pedig sajtsaláta főtt tojással. Az 57403290 és a 0620 470 3733 számokon érjük el az aranykanál éttermet. A Firpo Pizzeria napi menüjében rántott kamembert áfolynekvárral hasábburgonyával. A menüt elérjük a Firpo Pizzeriában 11 és 15 óra között.
1: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: frissautó.hu.
5: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
5: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
5: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu. Itt vagy már.
5: Motorosoknak is.
6: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Nagyszabású vízmegtartó környezetvédelmi program indult térségünkben. Autótól vagy a rácsok mögött. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megkezdődik a tápióhajta vízrendszer kis vízfolyásainak átfogó ökológiai szemléletű korszerűsítése. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság beruházásában megvalósuló nettó 348 millió forint értékű projekt közvetlenül érinti Jász-Nagykun-Szolnok megye területét is. A most induló beruházás célja, hogy az Agyva folyóból juttasson értékes vízpótlást a kritikus állapotú hajtapatakba, miközben napelemes technológiával és meder helyreállításokkal stabilizálja a táj vízháztartását. A projekt gerincét egy olyan intelligens vízpótló rendszer adja, amely a Jesság fő folyójából, a Zagyvából emeli át a vizet. Szentlőrinckáta és a jessegi határvidék térségében egy új, sűjjesztett aknás szivattyú telep épül, amely közel 1,7 km hosszú nyomóvezetéken keresztül másodpercenként 52 liter vizet képes átszivattyúzni a hajtapatakba. A projekt harmadik, a Jászkunságot érintő pillére közvetlenül a Nagykáta és Jászberény között húzódó öreghajta vízellátásának megerősítésére fókuszál. A szakemberek közel 2 kilométeres hosszúságban mélyítik ki és alakítják át a meglévő medret, a kitermelt földet pedig a környező területeken hasznosítják újra. Ezek a modern zsilipek kulcsfontosságúak lesznek a vízgazdálkodásban, hiszen segítségükkel a helyi szakemberek képesek lesznek például visszatartani a vizet a kritikus, aszályos nyári időszakokban, biztosítani az öntözővizet a környékbeli gazdák számára, illetve hatékonyan kezelni a hirtelen lezúduló esőkből fakadó belvizeket. Menti a halat a kiszáradó Szolnok környéki kubikokból a Közép-Tisza vidéki horgász egyesületek szövetsége, a vegyi műveknél lévő artéri horgásztóból süllőt, pontyot, amurt, harcsát és keszeget szállítottak át az élő Tiszába. Egy 20 éves jászkeséri férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy Újszászon parkoló személyautót pótkulccsal kinyitott és a járművel elhajtott. A sértetti bejelentés követően a helyszíni szemlét és az adatgyűjtést végző rendőrök munkáját a Véda rendszer is segítette, ugyanis jelzést kaptak a rendőrök, hogy hol haladt át a lopott jármű. Az egyenruhások Szolnokon a Tószegi úton feltartóztatták a gépkocsit és elfogták, majd előállították a benne ülő jászkeséri sofőrt. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a jármű önkényes elvétele büntet miatt gyanúsítotti kihallgatásakor állította, hogy a földön találta meg az autó pótkulcsát és sötétedés után hajtott el a járművel. Haverokkal furikázott, lányokat fuvarozott, emiatt a gyereküléseket is kiszedte a hátsó üléssorból. Előadta továbbá, hogy az autóban talált sarokcsiszolót egy ismerősének adta, nem ez volt az első ilyen jellegű bűncselekménye. Július 1-én társával egy szolnoki parkolóban álló gépkocsit akartak kinyitni, de a lemerült akkumulátor miatt nem tudta az autót beindítani és ellopni. Akkor lopásvédség kísérletével gyanúsították meg a szolnoki nyomozók, júniusban pedig egy zagyvarékasi buszmegálló kerékpár tárolójából lopott el egy lelakatolt 70 000 forintos kerékpárt. A három ügyet most egyesítették és együtt nyomozzák. Most nem kerülhette el az őrizetbevételt, és előterjesztést tettek letartóztatására. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Olcsóbb lett a kötelező, de drágult a kaszkó. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. Eszerint egyebek között megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában az igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvény módosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig tartó átmeneti időszakban biztosítsa a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz közölte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az elfelvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az elfelvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkó árak emelkedtek a második negyed évben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek. Ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Mint írta, ezért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdonyszolgálati információ oldalát, és indították újra a vonati infót is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi Belvárosi Strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi Belvárosi Strand és Termálfürdőben.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Birs Kávézó és Bistró ajánlata szerdán csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves, paradicsomleves betűtésztával, érhető még rakott kell, rántott csirkecom, majonézes krumpli salátával, valamint szalontüdő. A tészta választékban bolonyai spagetti, négy sajtos nyoki és milánói penne. Komplett menüt is rendeltünk a Birs Kávézó és Bistróból, telefonszámuk 0620-240-4044. A Sólyomot elvárja vendégeit húslevessel és parajos csirkés nyokkival a napi menüben, további ételek közül kérhető paradicsomleves betűtésztával, hideg gyümölcsleves, a húsmentes ajánlatban gomba pörkölt. Fogyasztatunk még náluk rakott burgonyát háziasan, csülkös pacal pörköltet, békönnel sajttal töltött sertésbordát, valamint pikán sajtmátásos csirkemelragút és borsos tokányt. A Sólyomhotel telefonszáma 57-401-267. A Pipacs étterem finomságai szerdára csontleves, tojásleves, zöldbafőzelék fokhagymás apró hússal, ínyen csirke, kukoricás rizssel, készül még pincepörkölt, sósburgonyával és tézás saláta. A Pipacs étterem elérhetősége 57-405-510. Áromfogásos ebédmenü kérhetünk a Hello Berény parkolóban, a mai ajánlatban zöldségkrémleves, mozzarellával és paradicsommal átsütött csirkemell rizssel és salátával, választható desszert vagy kávé. A menü hozzáadott cukrot nem tartalmaz és gluténmentes alapanyagokból készül. A Hello Berény parkoló napi menüért kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit aratógulyással, sárga palackolevessel. Készül libazúza pörkölt, párolt krumplival, carbonara spagetti, düveli csirkemell, parmezános csirkemell, szezámmagos karaj, rántott csirke combfilé és mágia rakás. Elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57-406-700 számon. Az Aranykanál étteremre esik a választásunk, náluk ehetünk jókai bablevest vagy fahéjas almalevest, a kínálatban szerepel még kentucky csirkemell rizssel, grillzöldséggel, sült oldalas hagymás tört burgonyával, rántott sajt, paradicsomos hús gombóc, lucskos káposzta, a vega menüben pedig sajtsalát a főtt tojással. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733 számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Firpo Pizzeria napi menüjében rántott kamembert áfolynekvárra a hasáb burgonyával. A menüt elérjük a Firpo Pizzeriában 11 és 15 óra között.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Új CT berendezést

0: Adtak át a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Javában zajlik az aratás a Jászságban, ismét a legjobbak között a jászárokszállási önkéntes tűzoltók. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Új CT-berendezést adtak át a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az Országos Képalkotók Diagnosztikai Modernizációs Program részeként a CT-berendezés cseréje zajlott le az elmúlt hónapok során a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza kórház rendelőintézetben. Az átmeneti időszakban mobil CT-készülék biztosította a vizsgálatokat. A munkálatokat a tervezett határidőre lezárultak, és munkába is állt az új 128 szeletes csúcstechnológiás készülék. Az új generációs rendszer nagy teljesítményű hardverével és intelligens szoftveres megoldásaival gyors, pontos és megbízható vizsgálatokat tesz lehetővé, olvasható az intézmény tájékoztatójában. A berendezés kiváló képminőséget biztosít, miközben támogatja a sugárterhelés csökkentését és a betegkomfort növelését. Nagy átmérőjének köszönhetően széles betegkör vizsgálatára alkalmas, akár 300 kg testsúlyú beteg vizsgálatára is lehetőség nyílik. A készülék nagy sebességű adatgyűjtések különösen fontos a sürgősségi, a neurológiai és a kardiovaszkuláris diagnosztikában. A fejlett rekonstrukciós technológia révén részletgazdag képek készíthetők, amelyek segítik az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. Javában zajlik az aratás a Jászságban, azonban a tavasz és a nyár elejé vízhiány komoly nyomot hagyott az őszi kalászosokban, különösen a búzán és a repcén. A termés sok helyen csak a korábbi évek felét vagy harmadát adja, miközben a minőség egyelőre elfogadható, mondta Bugyi Gergő családi gazdálkodó kárszakértő, a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre alelnöke a Jászsági Térségi TV-nek. A kukorica és a napraforgó táblák csapadék hiányt mutatnak, esőre volna szükségük.
1: Erővel folyik a betakarítás, körülbelül két hete kezdtük meg az árpával. Már azt mutatta, hogy gyengébb, mint az eddigi években. Most viszont a búzát kezdtük el aratni, és nagyon látszik rajta az aszály következménye, mely szerint nagyon gyenge a mennyisége a búzáknak. Ez mind a vízhiánytól van. Talán a legnagyobb kihívás mégis most azt kell, hogy mondjam, az aszály. Nagyon várjuk, hogy egy kicsit pihenjünk. Az elmúlt két hét aratás után kicsit lenyugodjunk, jöjjön egy 25-30 mm eső, és akkor talán megmenekülnek a kukoricák, illetve napraforgók, amik kint vannak, többi kultúra is. A forgatás nélküli talajművelés, illetve a vízmegőrző talajművelés, ezzel tudunk valamelyest segíteni, ahogy az aratás megy, szalmát lezúzzuk, szétterítjük, mint egy szalmakalap, egy talajtakarást csinálunk, emiatt kevesebb párolgás, illetve nem fogja annyira nap szétsütni a talajokat.
0: Csongrádon rendezték meg a nagy népszerűségnek örvendő Frycross 26 versenyt, ahol a jászárokszállási önkéntes tűzoltóságot Spisák Ács Adrien és férje Spisák Róbert képviselte. A versenyzőknek rövid idő alatt kellett teljesíteni 7 egymástól teljesen eltérő feladatot, többek között kerékpározást 500 méteren 8-as fokozaton, erőnléti feladat meghatározott számú ismétléssel, 20 kg-os tömlővel guggolás egy ülőboxra, alagúton való átbújás, miközben súlyt kellett magukkal vinni, teherautógumi forgatás, valamint sprint két tűzoltó készülékkel. Spisák Ács Adrien magabiztos versenyzéssel a női mezőny legjobbjának bizonyult, és ismét megszerezte az első helyet. Spisák Róbert szintén kiváló teljesítmény nyújtott, kategóriájában az előkelő 5. helyen végzett, emellett csapatversenyben is rajthoz állt a Jász Boys csapat tagjaként Papi Jánossal és Cifra Zsolttal, ahol a dobogó 3. fokára állhattak fel. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Hamarosan megtartják a magyar Péter Volodymyr Zelenszkij kétoldalú találkozót. Sok gyereket vár idén is az erdélyi Erzsébet tábor. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A NATO csúcson már egyeztettek, de hamarosan kétoldalú találkozó is lesz az ukrán államfő és a miniszterelnök között. Az Ankarában tartózkodó Magyar Péter újságíróknak megerősítette, hogy a kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni a területét. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt az ukránoknak, de fegyvert és katonát nem küld Ukrajnába. Újabb orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Két helyszínen még mindig oltják a raktárépületekben keletkezett tüzet. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában Görög Márta igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvény módosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig biztosítsák a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. 1500-an nyaralhatnak augusztus végéig az erdélyi Erzsébet táborban, az elmúlt években felújított 2,5 hektáros területen. Játszótér, kötélpálya, kalandpark, új közösségi épületek, mezitlábas park és felújított sportpályák is várják a gyerekeket és kísérőiket Magyarországról és Erdélyből egyaránt. Az egyhetes szállás, a napi 5-szöri étkezés, az egészségügyi ellátás, az összes program és az utazás mindössze 1000 forintos kiadást jelent a családoknak. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
11: I know you moved on to someone new. Hope
10: life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. A Szemmeldeis nap alkalmából tartottak ünnepséget a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban, ahol az egészségügyi és betegellátás segítő dolgozók áldozatos munkáját ismerték el. A rendezvényen dr. Besenyi Orsolya főigazgató és Budai Lóránt Jászberény polgármester is köszönetet mondott a szakemberek kitartásáért. Emellett számos kinevezést, valamint főorvosi és adjunktusi címeket is átadtak. A részleteket már is hallatják Kisnémetné királyival szállítani.
2: 1818-ban július 1-én született az anyák megmentője Szemmelweis Ignác. Emléke előtt tisztelegve ez a nap a magyar egészségügyi dolgozók napja. A Jászberényi Szent Erzsébet kórházban az ünnep kapcsán adták át a legkiválóbb ápolóknak, orvosoknak és betegellátási osztályok dolgozóinak a Szemmelweis napi kitüntetéseket. Az ünneplő kollégákat dr. Besenyi Orsolya főigazgató köszöntötte, aki elismerését fejezte ki munkatársainak áldozatos munkájukért.
3: Egy betegember ellátása kezdve onnan, hogy valaki otthonában vagy egy rendelőben megvizsgálja, majd valaki beszállítja a kórházba, legyen az mentő vagy betegszállító, majd jön a következő team, a kórházi csapat. Minden fázis működéséhez szükséges az egészségügyi dolgozókon kívül a technikai, adminisztratív, műszaki és gazdasági szemléletű szakember is. Ma először adunk át itt elismeréseket kórházi dolgozókon kívül a térség alapellátási dolgozókon, jelöléseik alapján. Egy ilyen ünnepen nem számít ki a munkáltató, hiszen a feladat ugyanaz. Mi mindannyian azért vagyunk, hogy gyógyítsuk és szolgáljuk a betegeket. Mire is tanított bennünket Szemmelweis? Kérdés ma is aktuális. Elsősorban kitartásra. Nem adta fel. Vizsgált, adatokat gyűjtött, elemzett. Ő volt az egészségügyi statisztika alapítója. Nagyon sok ellenállással kellett küzdenie, de ő mégis kitartott. Nem hagyta el az állami rendszert, nem ment át a magánellátásba, nem kezdett karrierépítésbe, hanem maradt. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak, hiszen mindannyian tudjuk, akik mi itt vagyunk, hogy mekkora túlmunkával tudjuk biztosítani a folyamatos betegellátást, és mi is kitartunk.
2: Dr. Besenyi Orsolya ünnepi köszöntőjében beszámolt az elmúlt esztendő legmeghatározóbb eredményeiről, és bizakodva beszélt a Szent Erzsébet kórház jövőjéről.
3: Intézményünk ápolói utánpótlás képzése rendkívüli jelentőségű, hiszen a szakdolgozói terhelést csak így tudjuk majd csökkenteni. Persze, orvosokra is szükségünk van, szinte minden területen. Orvosokra, tutorokra, akik a jövő fiatal orvos nemzedékét oktatják, és átadják nekik tudásukat. Ma az alapellátás is itt van velünk, mi együtt dolgozunk, egymásra vagyunk utalva, és szeretném, hogy ez a közeledés is a további jó együttműködést szolgálja. Elindítottuk a házi orvosi szakorvosi találkozásokat, az információ áramlás és az együttműködés segítésére. Ennek köszönhetően döntéseink során az ő javaslataikat is figyelembe vesszük. Az egyik háziorvos kolléga azt kérte tőlem, hogy szervezzünk helyben szakdolgozói pontszerző képzéseket az alapellátási dolgozóknak is. A folyamat elindult, és remélem hamarosan kórházunk szervezése keretében ez is meg fog valósulni. Következő közös cél pedig az otthoni betegápolás fejlesztése lesz majd. Kedves munkatársaim, külön köszönetet mondok, nem csupán a szakmai munkáját, hanem azért is, hogy minden nap példát mutatnak embertársainknak. Kórházunk jövője az önök elhivatottságán múlik.
2: Budai Lóránt polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért, és a város további támogatásáról biztosította a kórház dolgozóit.
4: Én rengeteget köszönhetek ezeknek a falaknak, rengeteget köszönhetek nektek, mert rengeteget tanultam tőletek abban a néhány évben, tizennéhány évben, amíg itt dolgoztam. Mert én azt gondolom, az egészségügyi dolgozók, azok, akik emberekkel dolgoznak, legfontosabb ismérve az, hogy szeressen az emberekkel dolgozni, ha más nem, csak hallgassa meg őket, üljön le velük, simítsa meg a kezüket, és csak váltson velük néhány szót. És csak ez a apróságnak tűnő momentum már örök emléket adhat sok-sok elfagyatott, szomorú, magányos embernek. De nem lennék én, ha nem beszélnék arról, rácsapva az a főorvos asszony szavaira, hogy sokan nem lehetnek itt, mert betegek mellett dolgoznak, de másokért sem lehetnek itt sokan. Mert nagyon sok egészségi dolgozó hiányzik a rendszerből. Akár orvos, akár ápoló, akár egyéb szakképzettségítéssel rendelkező ember hiányzik a rendszerből, és ezért bizony nagyon sokat kell tenni. Nem csak itt helyre, hanem országosan. És én nagyon hiszem, és én inkább egy pozitív üzenettel jöttem, hogy az elmúlt két hónapban megtörtént a változás ebben a helyzetben is változást hoz. Én egy kiemelt figyelmet kapott az egészségügy, egy kiemelt figyelmet kapott a Jászberény Szent Erzsébet Kórház, és indult egy olyan úton, amely tényleg az épülés felé vezet mindenféle szempontból. Biztosítok mindenkit arról, hogy a városnak, a térségnek nagyon fontos ez az intézmény, fontos lesz, és a magunk módján, amit tervünk megteszünk azért, egyre erősebb legyen.
2: A rendezvényen a Palotási János Zeneiskola növendéke adott rövid műsort, ünnepi beszédet és igéi áldást mondott Mező István református lelkész. A Szent Erzsébet Kórház Semmelweis napi ünnepségén kitüntetéseket, adjunktusi és főorvosi címeket adtak át. Elismerésben részesült Herman Tiborné, a sebészeti osztály szakápolója, Bakosné Torba Andrea betegirányító, Fehérné Molnár Katalin az ápolási osztály ápolója, Bató Béla műszaki osztályvezetője, dr. Bolgár György, aki a kórház anesteziológiai ellátásában vesz részt. Kitüntetés kapott Balázs Judit, az intenzív osztály ápolója, Péter Bea napsugár csecsemő és gyermekápoló, Kovácsné Berkó Zsuzsanna, Petrányiné és Sűi Andrea endoszkópos szakasszisztens, Tóth László gyógytornász fizioterapeuta, Ciráni Otto Csilla a nagykátai szakrendelő gyógytornásza, Mohari Rita, Tolnainé Guba Mónika szülésznő. A Szent Erzsébet Kórház Semmelweis napi ünnepségén továbbá kitüntetés kapott Petőné Veres Andrea ápoló, Oláné Birkás Ilona Jászapátén dolgozó védőnő, Fehér Lászlóné Jászárokszállási körzeti nővér, Márton Edit, a traumatológiai osztály kollektívája, Gyenes Róbert Miklósné Jászárokszállási körzeti nővér, Acsai Seres Angelika szakmai vezető főnővér ápolói díjban részesült. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-Nagykunszolnok vármegyei területi kitüntető díját Nagyné Horti Melinda, a kórház tüdőgondozó részlegének munkatársa, Váci Zoltán vizsgáló mentőtiszt és Szatmári Ildikó, a Jászberényi egyes számú háziorvosi körzet szakasszisztense vett át. Kinevezéseket is átadtak a Jászberényi Kórház Semmelweis napi ünnepségén. Több éves kimagasló szakmai munkájának elismeréséül főorvosi cím viselésére jogosult dr. Dóka Andrea belgyógyász szakorvos és dr. Borsodi Nagy Erzsébet belgyógyász szakorvos. Adjunktusi cím viselésére jogosult dr. Pál Szabolcs csecsemő gyermekgyógyász gyermekneurológus szakorvos és dr. Garamszegi Márta belgyógyász kardiológus szakorvos.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Jó FM mellette szól. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Bírs Kávézó és Bistro ajánlata szerdán csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, paradicsomleves betűtésztával. Érhető még rakott kell, rántott csirkecom, majonézes krumplisalátával, valamint szalontüdő. A tészta választékban bolonyai spagetti, négy sajtos nyoki és milánói penne. Komplett menüt is rendeltünk a Bírs Kávézó és Bistroból. Telefonszámuk 0620-240-4044. A sólyomot elvárja vendégeit húslevessel és parajos csirkés nyokkival a napi menüben, további ételek közül kérhető paradicsomleves betűtésztával, hideg gyümölcsleves, a húsmentes ajánlatban gomba pörkölt. Fogyasztatunk még náluk rakott burgonyát háziasan, csülkös passzal pörköltet, békönnel sajttal töltött sertésbordát, valamint pikán sajtmátásos csirkemelragút és borsos tokányt. A sólyomhotel telefonszáma 57 401 267. A Pipacsétterem finomságai szerdára csontleves, tojásleves, zöldbafőzelék fokhagymás apró hússal, ínyen csirke, kukoricás rizssel, készül még pincepörkölt, sós burgonyával és tézás saláta. A Pipacsétterem elérhetősége 57 405 510. Háromfogásos ebédmenü kérhetünk a Hello Berény parkolóban, a mai ajánlatban zöldségkrémleves, mozzarellával és paradicsommal átsütött csirkemell rizssel és salátával, választható desszert vagy kávé. A menü hozzáadott cukrot nem tartalmaz és gluténmentes alapanyagokból készül. A Hello Berény parkoló napi menüért kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. A karaván kiszolgáló étterem várja vendégeit arató gulyással, sárga palacklevessel. Készül libazúza pörkölt, párolt krumplival, carbonara spagetti, düveli csirkemell, parmezános csirkemell, szezámmagos karaj, rántott csirke combfilé és mágyarakás. Elérjük a karaván önkiszolgáló éttermet az 57 406 710 számon. Az Aranykanál étteremre esik a választásunk, náluk ehetünk jókai bablevest vagy fahéjas almalevest, a kínálatban szerepel még kentucky csirkemell rizssel, grillzöldséggel, sült oldalas hagymás tört burgonyával, rántott sajt, paradicsomos húsgombóc, rucskos káposzta, a vega menüben pedig sajtsalát a főtt tojással. Az 57 403 290 és a 0620 470 37 33 számokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Firpo Pizzeria napi menüjében rántott kamembert áfolynekvárral hasábburgonyával. A menüt elérjük a Firpo Pizzeriában 11

0: 15 óra között.
1: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Egy 20 éves jászkeséri férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy Újszászon parkoló személyautót pótkulccsal kinyitott és a járművel elhajtott. A sértetti bejelentés követelne a helyszíni szemlét és az adatgyűjtést végző rendőrök munkáját a védőrendszer is segítette, ugyanis jelzést kaptak a rendőrök, hogy hol haladt át a lopott jármű. Az egyenruhások Szolnokon a Tószegi úton feltartóztatták a gépkocsit és elfogták, majd előállították a benne ülő jászkeséri sofőrt. A Jászkonszolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a jármű önkényes elvétele büntet miatt gyanúsítotti kihallgatásakor állította, hogy a földön találta meg az autó pótkulcsát és sötétedés után hajtott el a járművel. Haverokkal furikázott, lányokat fuvarozott, emiatt a gyereküléseket is kiszedte a hátsó üléssorból. Előadta továbbá, hogy az autóban talált sarokcsiszolót egy ismerősének adta, nem ez volt az első ilyen jellegű bűncselekménye. Július 1-én társával egy szolnoki parkolóban álló gépkocsit akartak kinyitni, de a lemerült akkumulátor miatt nem tudta az autót beindítani és ellopni. Akkor lopásvédség kísérletével gyanúsították meg a szolnoki nyomozók, júniusban pedig egy zagyvarékasi buszmegálló kerékpár tárolójából lopott el egy lelakatolt 70 ezer forintos kerékpárt. A három ügyet most egyesítették és együtt nyomozzák. Most nem kerülhette el az őrizetbevételt és előterjesztést tettek letartóztatására. Menti a halat a kiszáradó Szolnok környéki kubikokból a Közép-Tisza-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, a vegyi műveknél lévő artéri horgásztóból süllőt, pontyot, amúrt, harcsát és keszeget szállítottak át az élő Tiszába. Megkezdődik a Tápióhajta vízrendszer kis vízfolyásainak átfogó, ökológiai szemléletű korszerűsítése. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság beruházásában megvalósuló nettó 348 millió forint értékű projekt közvetlenül érinti Jász-Nagykun-Szolnok megye területét is. A most induló beruházás célja, hogy az Agyva folyóból juttasson értékes vízpótlást a kritikus állapotú hajtapatakba, miközben napelemes technológiával és meder helyreállításokkal stabilizálja a táj vízháztartását. A projekt gerincét egy olyan intelligens vízpótló rendszer adja, amely a Jászság fő folyójából, a Zagyvából emeli át a vizet. Szentlőrinckáta és a jászsági határvidék térségében egy új, süllyesztett aknás szivattyú telep épül, amely közel 1,7 km hosszú nyomóvezetéken keresztül másodpercenként 52 liter vizet képes átszivattyúzni a hajtapatakba. A projekt harmadik, a jászkunságot érintő pillére közvetlenül a Nagykáta és Jászberény között húzódó öreg hajta vízellátásának megerősítésére fókuszál. A szakemberek közel 2 kilométeres hosszúságban mélyítik ki és alakítják át a meglévő medret, a kitermelt földet pedig a környező területeken hasznosítják újra. Ezek a modern zsilipek kulcsfontosságúak lesznek a vízgazdálkodásban, hiszen segítségükkel a helyi szakemberek képesek lesznek például visszatartani a vizet a kritikus, aszályos nyári időszakokban, biztosítani az öntözővizet a környékbeli gazdák számára, illetve hatékonyan kezelni a hirtelen lezúduló esőkből fakadó belvizeket. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél, késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben. Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A QFM hírei.
4: Napos felhős idő lesz, néha zivatarokkal. Több ukrán várost is támadtak hajnalban az oroszok. Kritikus a tatai öreg tó vízszintje. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország hisz a NATO erejében és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni. A védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel. Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Irakban folytatódott Ali Hamenei többnapos gyászszertartása. Irán volt vallási és politikai vezetőjének halotti imáját a síta iszlámban szent városként jegyzett Nedzsevben tartják. A szertartás után a koporsót Kerbelába viszik. Az Iránt 37 éven át irányító Hamenei, akivel február végén amerikai légicsapás végzett, holnap szülővárosában a szintén spirituális jelentőséggel bíró Mesedben helyezik végső nyugalomra. Több mint 10 órán át tartotta az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi közt megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában Görög Márta igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvény módosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig biztosítsák a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Kritikusan alacsony a tatai öreg tó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Tegnap 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio FM. Ez a Trio FM. Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó,

0: telefonnal, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Javában zajlik az aratás a jászságban, azonban a tavasz és a nyár elejé vízhiány komoly nyomot hagyott az őszi kalászosokban, különösen a búzán és a repcén. A termés sok helyen csak a korábbi évek felét vagy harmadát adja, miközben a minőség egyelőre elfogadható, mondta Bugyi Gergő családi gazdálkodó kárszakértő, a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre alelnöke a Jászsági Térségi TV-nek. A kukorica és a napraforgó táblák csapadékhiányt mutatnak, esőre volna szükségük.
4: Gőzerővel folyik a betakarítás, körülbelül két hete kezdtük meg az árpával, már azt mutatta, hogy gyengébb, mint az eddigi években, most viszont a búzát kezdtük el aratni, és nagyon látszik rajta az aszály következménye, mely szerint nagyon gyenge a mennyisége a búzáknak. Ez mind a vízhiánytól van. Talán a legnagyobb kihívás mégis most azt kell, hogy mondjam, az aszály. Nagyon várjuk, hogy egy kicsit pihenjünk, az elmúlt két hét aratás után kicsit lenyugodjunk, jöjjön egy 25-30 mm eső, és akkor talán megmenekülnek a kukoricák, illetve napraforgók, amik kint vannak, többi kultúra is. A forgatás nélküli talajművelés, illetve a vízmegőrző talajművelés, ezzel tudunk valamelyest segíteni, ahogy az aratás megy, szalmát lezúzzuk, szétterítjük, mint egy szalmakalap, egy talajtakarást csinálunk, emiatt kevesebb párolgás, illetve nem fogja annyira nap szétsütni a talajokat.
3: Új CT-berendezést adtak át a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az Országos Képalkotók Diagnosztikai Modernizációs Program részeként a CT-berendezés cseréje zajlott le az elmúlt hónapok során a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza kórház rendelőintézetben. Az átmeneti időszakban mobil CT-készülék biztosította a vizsgálatokat. A munkálatokat a tervezett határidőre lezárultak, és munkába is állt az új 128 szeletes csúcs technológiás készülék. Az új generációs rendszer nagy teljesítményű hardverével és intelligens szoftveres megoldásaival gyors, pontos és megbízható vizsgálatokat tesz lehetővé, olvasható az intézmény tájékoztatójában. A berendezés kiváló képminőséget biztosít, miközben támogatja a sugárterhelés csökkentését és a betegkomfort növelését. Nagy átmérőjének köszönhetően széles betegkör vizsgálatára alkalmas, akár 300 kg testsúlyú beteg vizsgálatára is lehetőség nyílik. A készülék nagy sebességű adatgyűjtése különösen fontos a sürgősségi, a neurológiai és a kardiovaszkuláris diagnosztikában. A fejlett rekonstrukciós technológia révén részletgazdag képek készíthetők, amelyek segítik az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. Csongrádon rendezték meg a nagy népszerűségnek örvendő Frycross 26 versenyt, ahol a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltóságos Spisák Ács Adrien és férje Spisák Róbert képviselte. A versenyzőknek rövid idő alatt kellett teljesíteni 7 egymástól teljesen eltérő feladatot, többek között kerékpározást 500 méteren 8-as fokozaton, erőnléti feladat meghatározott számú ismétléssel, 20 kg-os tömlővel guggolás egy ülőboxra, alagúton való átbújás, miközben súlyt kellett magukkal vinni, teherautógumi forgatás, valamint sprint két tűzoltó készülékkel. Spisák Ács Adrien magabiztos versenyzéssel a női mezőny legjobbjának bizonyult, és ismét megszerezte az első helyet. Spisák Róbert szintén kiváló teljesítmény nyújtott, kategóriájában az előkelő 5. helyen végzett, emellett csapatversenyben is rajthoz állt a Jász Boys csapat tagjaként Papi Jánossal és Cifra Zsolttal, ahol a dobogó 3. fokára állhattak fel. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsor

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Véradásra hív a Vörös Kereszt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelező és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Magyarország hisz a NATO erejében és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit, egy utas a helyszínen meghalt. 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli asszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Tegnap 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az asszályhelyzet. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk, sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezménnyár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
5: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
6: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Nagyszabású vízmegtartó környezetvédelmi program indult térségünkben. Autótól vagy a rácsok mögött. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megkezdődik a Tápió Hajta vízrendszer kis vízfolyásainak átfogó ökológiai szemléletű korszerűsítése. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság beruházásában megvalósuló nettó 348 millió forint értékű projekt közvetlenül érinti Jász-Nagykun-Szolnok megye területét is. A most induló beruházás célja, hogy az Agyva folyóból juttasson értékes vízpótlást a kritikus állapotú hajtapatakba, miközben napelemes technológiával és meder helyreállításokkal stabilizálja a táj vízháztartását. A projekt gerincét egy olyan intelligens vízpótló rendszer adja, amely a Jesság fő folyójából, a Zagyvából emeli át a vizet. Szentlőrinckáta és a jessegi határvidék térségében egy új, süllyesztett aknás szivattyú telep épül, amely közel 1,7 km hosszú nyomóvezetéken keresztül másodpercenként 52 liter vizet képes átszivattyúzni a hajtapatakba. A projekt harmadik, a jászkunságot érintő pillére közvetlenül a Nagykáta és Jászberény között húzódó öreg hajta vízellátásának megerősítésére fókuszál. A szakemberek közel 2 kilométeres hosszúságban mélyítik ki és alakítják át a meglévő medret, a kitermelt földet pedig a környező területeken hasznosítják újra. Ezek a modern zsilipek kulcsfontosságúak lesznek a vízgazdálkodásban, hiszen segítségükkel a helyi szakemberek képesek lesznek például visszatartani a vizet a kritikus, aszályos nyári időszakokban, biztosítani az öntözővizet a környékbeli gazdák számára, illetve hatékonyan kezelni a hirtelen lezúduló esőkből fakadó belvizeket. Menti a halat a kiszáradó Szolnok környéki kubikokból a Közép-Tisza vidéki horgász egyesületek szövetsége, a vegyi műveknél lévő artéri horgásztóból süllött, pontyot, amurt, harcsát és keszeget szállítottak át az élő Tiszába. Egy 20 éves jászkeséri férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy Újszászon parkoló személyautót pótkulccsal kinyitott és a járművel elhajtott. A sértetti bejelentés követően a helyszíni szemlét és az adatgyűjtést végző rendőrök munkáját a védőrendszer is segítette, ugyanis jelzést kaptak a rendőrök, hogy hol haladt át a lopott jármű. Az egyenruhások Szolnokon a Tószegi úton feltartóztatták a gépkocsit és elfogták, majd előállították a benne ülő jászkeséri sofőrt. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a jármű önkényes elvétele büntet miatt gyanúsítotti kihallgatásakor állította, hogy a földön találta meg az autó pótkulcsát, és sötétedés után hajtott el a járművel. Haverokkal furikázott, lányokat fuvarozott, emiatt a gyereküléseket is kiszedte a hátsó üléssorból. Előadta továbbá, hogy az autóban talált sarokcsiszolót egy ismerősének adta. Nem ez volt az első ilyen jellegű bűncselekménye. Július 1-én társával egy szolnoki parkolóban álló gépkocsit akartak kinyitni, de a lemerült akkumulátor miatt nem tudta az autót beindítani és ellopni. Akkor lopásvédség kísérletével gyanúsították meg a szolnoki nyomozók, júniusban pedig egy zagyvarékasi buszmegálló kerékpár tárolójából lopott el egy lelakatolt 70 ezer forintos kerékpárt. A három ügyet most egyesítették és együtt nyomozzák. Most nem kerülhette el az őrizetbevételt és előterjesztést tettek letartóztatására. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szerint.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Tudod, hogy a Jászberényi Belvárosi Strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is három sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi Belvárosi Strand és Termálfürdőben.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. Mára több észak-olasz nagyvárosra közepes, narancssárga riasztást adtak ki. Firenzében viszont holnap már a legmagasabb vörös kód lép életbe. A tetőzés vasárnap várható. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másút többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél, napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Július 8-a szerda van, az Ellák névnapja. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Indul a mai délutáni műszak, és remélem, hogy ma is sokan velem tartanak. Az Ellák Attila Hun uralkodó fiának a neve. Téves olvasatban terjedt el a helyes kiejtés, Ilek. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eike, Eilke névből származik. Ez esetben a jelentés tölgy, valószínűbb azonban, hogy a név török eredetű és azonos tőről fakad a jelek és az üllő névvel. Érkezzen tehát a délutáni műszak első felvonása a névnaposok köszöntése után a 06-30-301-2277-es SMS Viber elérhetőségünkön. Ma is írhatnak, hogyha szeretnének. Én Zsupos Ági vagyok, és már is mondom, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni. Több módszer is segíthet megelőzni a munkahelyi kiégést, és betilthatják a műanyagot tartalmazó nedves törlőkendőket. Na nem nálunk először, hanem az Egyesült Királyságban. Jöjjenek és tartsanak velem, jön a Lost Frequencies, és méghozzá a Back to You című dalukkal 14 óra után.

97.7 Trio FM mellettet szól. A tartós munkahelyi stressz könnyen kiégéshez vezethet, de több egyszerű módszer is segíthet a megelőzésben. Fontos a rendszeres pihenés, a napközbeni rövid szünetek beiktatása, valamint az olyan szabadidős tevékenységek keresése, amelyek nem kapcsolódnak a munkához. A mozgás, a támogató emberi kapcsolatok és a munka magánélet egyensúlyának megőrzése szintén védőfaktor lehet. A szakértők szerint sokat segíthet a tudatosság, a stressz korai felismerése, a relaxáció vagy a meditáció is. A kiégés megelőzése nem egyetlen módszeren múlik, hanem több egymást erősítő szokás együttesén. Erre kell figyelni, de meg a legjobb dalokra 2000-es évekből is Sergio Mendez érkezik.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Ez a délutáni műszak benne az önök kedvenceivel, a Jászság kedvenc dalaival. Remélem továbbra is velünk robognak tovább a délutánban, méghozzá 14:30 után jönnek a friss helyi hírek, a Jászság legfontosabb információi. Majd Offenbach, Norma Jean Martin és az Overdrive.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális híre.

0: rendelőintézetben. Az átmeneti időszakban mobil CT készülék biztosította a vizsgálatokat. A munkálatokat a tervezett határidőre lezárultak, és munkába is állt az új 128 szeletes csúcs technológiás készülék. Az új generációs rendszer nagy teljesítményű hardverével és intelligens szoftveres megoldásaival gyors, pontos és megbízható vizsgálatokat tesz lehetővé, olvasható az intézmény tájékoztatójában. A berendezés kiváló képminőséget biztosít, miközben támogatja a sugárterhelés csökkentését és a betegkomfort növelését. Nagy átmérőjének köszönhetően széles betegkör vizsgálatára alkalmas, akár 300 kg testsúlyú beteg vizsgálatára is lehetőség nyílik. A készülék nagy sebességű adatgyűjtése különösen fontos a sürgősségi, a neurológiai és a kardiovaszkuláris diagnosztikában. A fejlett rekonstrukciós technológia révén részletgazdag képek készíthetők, amelyek segítik az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. Javában zajlik az aratás a jászságban, azonban a tavasz és a nyár elejé vízhiány komoly nyomot hagyott az őszi kalászosokban, különösen a búzán és a repcén. A termés sok helyen csak a korábbi évek felét vagy harmadát adja, miközben a minőség egyelőre elfogadható, mondta Bugyi Gergő családi gazdálkodó kárszakértő, a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre alelnöke a Jászsági Térségi TV-nek. A kukorica és a napraforgó táblák csapadékhiányt mutatnak, esőre volna szükségük.
1: Erővel folyik a betakarítás, körülbelül két hete kezdtük meg az árpával, már azt mutatta, hogy gyengébb, mint az eddigi években. Most viszont a búzát kezdtük el aratni, és nagyon látszik rajta az aszály következménye, mely szerint nagyon gyenge a mennyisége a búzáknak. Ez mind a vízhiánytól van. Talán a legnagyobb kihívás mégis most azt kell, hogy mondjam, az aszály. Nagyon várjuk, hogy egy kicsit pihenjünk, az elmúlt két hét aratás után kicsit lenyugodjunk, jöjjön egy 25-30 mm eső, és akkor talán megmenekülnek a kukoricák, illetve napraforgók, amik kint vannak, többi kultúra is. A forgatás nélküli talajművelés, illetve a vízmegőrző talajművelés, ezzel tudunk valamely segíteni, ahogy az aratás megy, szalmát lezúzzuk, szétterítjük, mint egy szalmakalap, egy talajtakarást csinálunk, emiatt kevesebb párolgás, illetve nem fogja annyira nap szétsütni a talajokat.
0: Csongrádon rendezték meg a nagy népszerűségnek örvendő Frycross 26 versenyt, ahol a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltóságos Spisák Ács Adrien és férje Spisák Róbert képviselte. A versenyzőknek rövid idő alatt kellett teljesíteni 7 egymástól teljesen eltérő feladatot, többek között kerékpározást 500 méteren 8-as fokozaton, erőnléti feladat meghatározott számú ismétléssel, 20 kg-os tömlővel guggolás egy ülőboxra, alagúton való átbújás, miközben súlyt kellett magukkal vinni, teherautógumi forgatás, valamint sprint két tűzoltó készülékkel. Spisák Ács Adrien magabiztos versenyzéssel a női mezőny legjobbjának bizonyult, és ismét megszerezte az első helyet. Spisák Róbert szintén kiváló teljesítmény nyújtott, kategóriájában az előkelő 5. helyen végzett, emellett csapatversenyben is rajthoz állt a Jász Boys csapat tagjaként Pap Jánossal és Cifra Zsolttal, ahol a dobogó 3. fokára állhattak fel. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Betiltják a műanyagot tartalmazó egyszerhasználatos nedves törlőkendőket az Egyesült Királyságban. A cél a környezeti károk csökkentése, mert ezek a termékek lassan bomlanak le, dugulásokat okozhatnak a szennyvízrendszerben, és mikroműanyagokkal szennyezhetik a természetes vizeket. A tilalom fokozatosan lép életbe. Walesben már 2026 decemberétől, Angliában, Skóciában és Észak-Írországban pedig 2027-ben vezetik be. A szabályozás többek között a babatörlőkre, sminklemosókendőkre, nedves toalettpapírokra és háztartási tisztítókendőkre is vonatkozik. Arra is figyelmeztettek, hogy az illatosított nedves kendők gyakori használata az intim egészségnek sem mindig kedvez, úgyhogy érdemes odafigyelni magunkra. Így játszom, a Honeybees dala érkezik.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, a délutáni műszak első felvonása, bízom benne, hogy továbbra is minket választanak. Itt a Trio FM-en. Július 8-a van, szerda, és csak a legjobbak szólnak a következő órákban is. Tartsanak velem, friss hírek jönnek 15 órakor. Előtte rövid reklám, majd Miles Smith nyitja a következő órát a Nice to Meet You című dalával. She said, oh, hi, nice to meet you too. Night,
1: maybe we could go. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Nézd csak! Ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
9: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
10: Ez volt a reklám.
11: A Trio FM hírei.
12: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. 15 óra után folytatjuk. Ez a délutáni műszak. Július 8-án, szerdán, az Ellák névnapján. Ne felejtsék el köszönteni őket, bár igencsak ritka névnek számít itthon Magyarországon. Beszélünk majd arról, hogy nyáron gyorsabban romolhatnak a szendvicsek, fogyasszák óvatosan, és hétköznapi szokásokról is szó lesz, ami ronthatja a bőr állapotát. 06 30 301 22 77, mondom még egyszer, ez az SMS Viber elérhetőségünk. Használják bizalommal, érkezik Harry Styles is az Adore You című dalával.

97.7 Trio FM mellettet szól. A nyári melegben különösen fontos odafigyelni arra, hogyan készítjük és tároljuk a szendvicseket. Egy dietetikus szerint egy teljes értékű szendvicshez teljes kiörlésű vagy magvas, pékáru, fehérjeforrás, például sonka, sajt, tojás vagy hüvelyes alapú feltét, valamint zöldség is szükséges. Kánikulában azonban nem a hűtve tárolt sonkás szendvicset 2-3 órán belül érdemes elfogyasztani. Hosszabb kirándulásra jobb választás lehet az érlelt sonka, a szalámi vagy a kemény sajt. A szakértők szerint a zöldségeket érdemes külön csomagolni, kerülni kell a majonézt, és hasznos lehet hűtőtáskát, valamint jégakut vinni. A legfontosabb útravaló pedig nyáron, továbbra is a friss víz. Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With a Smile érkezik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Fél négy után rádiózunk tovább itt a délutáni műszakban a Trio FM-en. Beszélünk hétköznapi szokásokról, amik ronthatják bőrünk állapotát. Előtte viszont jönnek a friss jássági hírek, és minden, ami az ítélőket érdekelheti. Duffy pedig már készülődik, meghallgatjuk tőle majd a Mercy-t. You got me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Egy 20 éves jászkeséri férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy Újszászon parkoló személyautót pótkulccsal kinyitott és a járművel elhajtott. A sértetti bejelentés követően a helyszíni szemlét és az adatgyűjtést végző rendőrök munkáját a védőrendszer is segítette, ugyanis jelzést kaptak a rendőrök, hogy hol haladt át a lopott jármű. Az egyenruhások Szolnokon a Tószegi úton feltartóztatták a gépkocsit és elfogták, majd előállították a benne ülő jászkeséri sofőrt. A Jászkonszolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a jármű önkényes elvétele büntet miatt gyanúsítotti kihallgatásakor állította, hogy a földön találta meg az autó pótkulcsát, és sötétedés után hajtott el a járművel. Haverokkal furikázott, lányokat fuvarozott, emiatt a gyereküléseket is kiszedte a hátsó üléssorból. Előadta továbbá, hogy az autóban talált sarokcsiszolót egy ismerősének adta, nem ez volt az első ilyen jellegű bűncselekménye. Július 1-én társával egy szolnoki parkolóban álló gépkocsit akartak kinyitni, de a lemerült akkumulátor miatt nem tudta az autót beindítani és ellopni. Akkor lopásvédség kísérletével gyanúsították meg a szolnoki nyomozók, júniusban pedig egy zagyvarékasi buszmegálló kerékpár tárolójából lopott el egy lelakatolt 70 000 forintos kerékpárt. A három ügy

0: A Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság beruházásában megvalósuló nettó 348 millió forint értékű projekt közvetlenül érinti Jász-Nagykun-Szolnok megye területét is. A most induló beruházás célja, hogy a Zagyva folyóból juttasson értékes vízpótlást a kritikus állapotú hajtapatakba, miközben napelemes technológiával és meder helyreállításokkal stabilizálja a táj vízháztartását. A projekt gerincét egy olyan intelligens vízpótló rendszer adja, amely a Jesság fő folyójából, a Zagyvából emeli át a vizet. Szentlőrinckáta és a jessegi határvidék térségében egy új, süllyesztett aknás szivattyú telep épül, amely közel 1,7 km hosszú nyomóvezetéken keresztül másodpercenként 52 liter vizet képes átszivattyúzni a hajtapatakba. A projekt harmadik, a Jászkunságot érintő pillére közvetlenül a Nagykáta és Jászberény között húzódó öreg hajta vízellátásának megerősítésére fókuszál. A szakemberek közel 2 kilométeres hosszúságban mélyítik ki és alakítják át a meglévő medret, a kitermelt földet pedig a környező területeken hasznosítják újra. Ezek a modern zsilipek kulcsfontosságúak lesznek a vízgazdálkodásban, hiszen segítségükkel a helyi szakemberek képesek lesznek például visszatartani a vizet a kritikus, aszályos nyári időszakokban, biztosítani az öntözővizet a környékbeli gazdák számára, illetve hatékonyan kezelni a hirtelen lezúduló esőkből fakadó belvizeket. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hit the beat and take it to the past now.

97.7 Trio FM melletted szól. A mindennapi szokások nagyban befolyásolhatják a bőr egészségét és öregedését. A bőr a test legnagyobb szerve, állapotát pedig az életmód és a bőrápolási rutin is jelentősen alakítja. Egy nagy nemzetközi felmérés alapján a felnőttek több mint 70%-a érzékeny bőrrel érhet. A bőr jólétét segítheti a megfelelő stresszkezelés, az antioxidánsokban gazdag zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, a minőségi alvás és az omega-3 zsírsavak bevitele. Fontos az illatanyagmentes kímélő termékek használata, valamint a hidratálás és a legalább 30-as faktor számú fényvédő rendszeres alkalmazása is. Figyeljenek oda az egészségükre! Luis Capaldi is segít a Survive című dalával.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, ezzel pedig fél idejéhez érkeztünk a mai délutáni műszaknak. Ne menjenek sehová, a következő két órában is együtt rádiózhatunk és pörgetjük a munkaidőt. Friss hírek jönnek 16 órakor. Előtte egy rövid reklám, majd Calvin Harris és Regan Boneman folytatja a Giant című dalukkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Tudod, hogy a Jászberényi belvárosi strandfürdőben minden hétköznap reggel az úszó ki a nagy medence? Tudod, hogy a nap folyamán is 3 sáv a sportolóknak van fenntartva? Tudod, hogy a termálfürdő egész évben üzemel? Tudod, hogy a gőzfürdőben valódi kamillával párologtatunk? Tudod, milyen jól esik megmerülni egy forró szauna után a hideg vízben? És azt tudod, hogy egész nyáron meghosszabbított nyitvatartással várjuk minden sportolni, pancsolni, pihenni vágyó vendégünket? Gyere, és ha eddig nem tudtad, akkor tapasztald meg mindezt az élményt a Jászberényi belvárosi strand és termálfürdőben.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Marad a napos felhős idő, jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Több mint 500 művész lép fel a 35. Zempléni Fesztiválon. A jubileumi rendezvény augusztus 14-én Sárospatakon a budafoki Doknányi Zenekar hangversenyével kezdődik. A 10 napon át tartó fesztiválon a térség 25 településén több mint 40 helyszínen, egyebek mellett komoly zenei koncertekkel, jazz, világzenei, népzenei, színházi és irodalmi előadásokkal, kiállításokkal, családi programokkal várják az érdeklődőket. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Az Ellák névnapját ünnepeljük a mai napon, ne felejtkezzenek meg róluk. Július 8-a van, szerda. Beszélünk ebben az órában a délutáni műszakban arról, hogy óránként 5 perc séta is sokat segíthet. Ülő munka közben is citrommal, illetve szegfűszeggel távol tarthatóak bizonyos bogarak, amelyek aztán szerintem nagyon sok mindenkit idegesítenek ilyenkor nyáron. Hogy melyikről van szó, nem sokára elárulom, és ne felejtsék az elérhetőségeinket sem. 06-3301-22-77. Robogunk tovább, pörgetjük a munkaidőt. Tartsanak velünk a továbbiakban is, Justin Bieber készülődik 16 óra után, ez a This Is.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Óránként 5 perc mozgásszünet is javíthatja a közérzetet ülő munka közben. A tartós ülő életmód növelheti az elhízás, a szívbetegségek és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Egy friss kutatás alapján már az is sokat számít, ha óránként felállunk és néhány percet sétálunk. Ez javíthatja a hangulatot, csökkentheti a fáradtságot és a munka teljesítményt sem rontja. A szakértők szerint a mozgásszünet akár telefonhívás vagy rövid megbeszélés közben is beilleszthető, így nem feltétlenül jelent kiesést a munkából. Hajrá, hajrá! A Maroon 5 zenél a Memories-zal.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Ilyenkor nyáron nem csak a szúnyogok, de a legyek is nagyon idegesítőek lehetnek. Sokan aggódnak miatta, hogyan tudják kiterelni őket, vagy inkább, hogy egészen pontosan fogalmazzak, távol tartani őket a lakásból. 17:30 után érkezünk a friss jársági hírekkel, és a hírek után én is beszámolok majd a legjobb trükkökről. Előtte viszont tehát érkeznek a jársági információk, és a Show Me Love is készülődik, méghozzá a friss híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Javában zajlik az aratás a jásságban, azonban a tavasz és a nyár elejé vízhiány komoly nyomot hagyott az őszi kalászosokban, különösen a búzán és a repcén. A termés sok helyen csak a korábbi évek felét vagy harmadát adja, miközben a minőség egyelőre elfogadható, mondta Bugyi Gergő családi gazdálkodó kárszakértő, a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre alelnöke a Jászsági Térségi TV-nek. A kukorica és a napraforgó táblák csapadék hiányt mutatnak, esőre volna szükségük.
3: Gőzerővel folyik a betakarítás, körülbelül 2 hete kezdtük meg az árpával. Már azt mutatta, hogy gyengébb, mint az eddigi években. Most viszont a búzát kezdtük el aratni, és nagyon látszik rajta az aszály következménye, mely szerint nagyon gyenge a mennyisége a búzáknak. Ez mind a vízhiánytól van. Talán a legnagyobb kihívás mégis most azt kell, hogy mondjam, az aszály. Nagyon várjuk, hogy egy kicsit pihenjünk. Az elmúlt 2 hét aratás után kicsit lenyugodjunk, jöjjön egy 25-30 mm eső, és akkor talán megmenekülnek a kukoricák, illetve napraforgók, amik kint vannak, többi kultúra is. A forgatás nélküli talajművelés, illetve a vízmegőrző talajművelés, ezzel tudunk valamelyest segíteni, ahogy az aratás megy, szalmát lezúzzuk, szétterítjük, mint egy szalmakalap, egy talajtakarást csinálunk, emiatt kevesebb párolgás, illetve nem

0: Is állt az új 128 szeletes csúcs technológiás készülék. Az új generációs rendszer nagy teljesítményű hardverével és intelligens szoftveres megoldásaival gyors, pontos és megbízható vizsgálatokat tesz lehetővé, olvasható az intézmény tájékoztatójában. A berendezés kiváló képminőséget biztosít, miközben támogatja a sugárterhelés csökkentését és a betegkomfort növelését. Nagy átmérőjének köszönhetően széles betegkör vizsgálatára alkalmas, akár 300 kg testsúlyú beteg vizsgálatára is lehetőség nyílik. A készülék nagy sebességű adatgyűjtése különösen fontos a sürgősségi, a neurológiai és a kardiovaszkuláris diagnosztikában. A fejlett rekonstrukciós technológia révén részletgazdag képek készíthetők, amelyek segítik az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. Csongrádon rendezték meg a nagy népszerűségnek örvendő Frycross 26 versenyt, ahol a Jászárokszállási önkéntes tűzoltóságos Spisák Ács Adrien és férje Spisák Róbert képviselte. A versenyzőknek rövid idő alatt kellett teljesíteni 7 egymástól teljesen eltérő feladatot, többek között kerékpározást 500 méteren 8-as fokozaton, erőnléti feladat meghatározott számú ismétléssel, 20 kg-os tömlővel guggolás egy ülőboxra, alagúton való átbújás, miközben súlyt kellett magukkal vinni, teherautógumi forgatás, valamint sprint 2 tűzoltó készülékkel. Spisák Ács Adrien magabiztos versenyzéssel a női mezőny legjobbjának bizonyult és ismét megszerezte az első helyet. Spisák Róbert szintén kiváló teljesítményt nyújtott, kategóriájában az előkelő 5. helyen végzett, emellett csapatversenyben is rajthoz állt a Jász Boys csapat tagjaként Pap Jánossal és Cifra Zsolttal, ahol a dobogó 3. fokára állhattak fel. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egyszerű házi módszer is segíthet távol tartani a legyeket a lakásból. A citrom és a szegfűszeg kombinációja természetes kiegészítő megoldás lehet a nyári időszakban. A praktika lényege, hogy egy félbevágott citrom húsába több egész szegfűszeget szúrunk, majd az így elkészített darabot az asztalra, a konyhába vagy a teraszra tesszük. A citrom és a szegfűszeg erős illata megzavarhatja a legyek tájékozódását, ezért kevésbé szívesen tartózkodnak a közelben. A módszer azonban nem helyettesíti a rendszeres takarítást, az ételek lefedését, a szemetes gyakori ürítését és a szúnyogháló használatát. A Take That-nek adom át a terepet, ez lesz a Back for Good.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és innen robogunk tovább a délutáni műszakban. Ne menjenek sehová, hiszen nagyon sok érdekesség rejlik még a tarsolyomban. Előtte viszont egy rövid reklám, illetve Taylor Swift is érkezik majd, persze csak röviden, hiszen ő nyitja a következő órát az I Knew You Were a Trouble című dalával. Gratulálunk neki a friss házassághoz!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
6: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. A csatlakozási tárgyalások első úgynevezett alapvető fejezetei júniusban nyíltak meg Ukrajna és az Unió között. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a délutáni műszakot 17 óra után, július 8-án, szerdán. Sok témánk van még, amit megbeszélhetünk, például, hogy kempingezéskor az allergiásoknak több kockázatra is figyelniük kell, ebben fogok majd segíteni, illetve, hogy a nyári hőség a bőrt, a hajat és a körmöket is megviselheti, már csak ezért is fel kell készülnünk, hogyha kilépünk a házból. A 06-33-101-22-77-es SMS Viber elérhetőségünkön saját tapasztalataikat is elmesélhetik nekem, addig pedig készülődik Ed Sheeran a Sapphire című dalával.

97.7 Trio FM melletted szól. Nyáron a kempingezés és a túrázás kellemes kikapcsolódás lehet. Az allergiásoknak azonban érdemes előre felkészülniük. A természetben is erősebb tüneteket tapasztalhatnak, ezért parlagfű szezonban jobb kerülni a nyílt mezőket és réteket. A szúnyog és darázs csípések egyeseknél komoly allergiás reakciót is kiválthatnak, ezért fontos a hosszú ruházat, a rovarriasztó és az óvatosság az ételek, italok körül. Kockázatot jelenthetnek a mérgező növények, a természetes vizekben jelentkező kiütések, egyes naptejek összetevői, valamint a nedvesen eltett sátorban vagy hátizsákban megtelepedő penész is. Figyeljenek ezekre oda, amíg zenél Irénekkel a What a Feeling-el.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél hat után is zajlik, és folytatódik a délutáni műszak. Érdemes lesz újra bekapcsolódni, hogyha most kapcsoltak ide hozzánk, illetve velünk tartani, hogyha eddig is megtették. Beszélünk majd arról, hogy a nyári hőség hogyan viseli meg a bőrt, a hajunkat és a körmünket, de természetesen a szépség mellett az egészségre is figyelünk majd. Harry Styles is érkezik az Upper Charge című újdonságával, szigorúan a friss jársági hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
6: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Nagyszabású vízmegtartó környezetvédelmi program indult térségünkben. Autótól vagy a rácsok mögött. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megkezdődik a Tápióhajta vízrendszer kis vízfolyásainak átfogó ökológiai szemléletű korszerűsítése. A Dunai-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság beruházásában megvalósuló nettó 348 millió forint értékű projekt közvetlenül érinti Jász-Nagykun-Szolnok megye területét is. A most induló beruházás célja, hogy az Agyva folyóból juttasson értékes vízpótlást a kritikus állapotú hajtapatakba, miközben napelemes technológiával és mederhelyreállításokkal stabilizálja a táj vízháztartását. A projekt gerincét egy olyan intelligens vízpótló rendszer adja, amely a Jesság fő folyójából, a Zagyvából emeli át a vizet. Szentlőrinckáta és a jessegi határvidék térségében egy új, süllyesztett aknás szivattyú telep épül, amely közel 1,7 km hosszú nyomóvezetéken keresztül másodpercenként 52 liter vizet képes átszivattyúzni a hajtapatakba. A projekt harmadik, a jászkunságot érintő pillére közvetlenül a Nagykáta és Jászberény között húzódó öreg hajta vízellátásának megerősítésére fókuszál. A szakemberek közel 2 kilométeres hosszúságban mélyítik ki és alakítják át a meglévő medret, a kitermelt földet pedig a környező területeken hasznosítják újra. Ezek a modern zsilipek kulcsfontosságúak lesznek a vízgazdálkodásban, hiszen segítségükkel a helyi szakemberek képesek lesznek például visszatartani a vizet a kritikus, aszályos nyári időszakokban, biztosítani az öntözővizet a környékbeli gazdák számára, illetve hatékonyan kezelni a hirtelen lezúduló esőkből fakadó belvizeket. Menti a halat a kiszáradó Szolnok környéki kubikokból a Közép-Tiszavidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, a vegyi műveknél lévő artéri horgásztóból süllőt, pontyot, amúrt, harcsát és keszeget szállítottak át az élő Tiszába. Egy 20 éves jászkeséri férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy Újszászon parkoló személyautót pótkulccsal kinyitott és a járművel elhajtott. A sértetti bejelentés követően a helyszíni szemlét és az adatgyűjtést végző rendőrök munkáját a VEDA rendszer is segítette, ugyanis jelzést kaptak a rendőrök, hogy hol haladt át a lopott jármű. Az egyenruhások Szolnokon a Tószegi úton feltartóztatták a gépkocsit és elfogták, majd előállították a benne ülő jászkeséri sofőrt. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a jármű önkényes elvétele büntet miatt gyanúsítotti kihallgatásakor állította, hogy a földön találta meg az

0: Júniusban pedig egy zagybarékasi buszmegálló kerékpár tárolójából lopott el egy lelakatolt 70 ezer forintos kerékpárt. A három ügyet most egyesítették és együtt nyomozzák. Most nem kerülhette el az őrizetbe bevételt, és előterjesztést tettek letartóztatására. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7. Trio FM melletted szól. A nyári napfény és a forróság a bőrt, a hajat és a körmöket is megterhelheti. Az UV-sugárzás leégést, bőrpírt és hosszabb távon komolyabb bőrkárosodást is okozhat. Ezért fontos a legalább 30-as faktor számú fényvédő használata és a tűző napkerülése. A hőség, a klór és a sós víz a hajat is kiszáríthatja. Töredezetté teheti, ezért strandolás után érdemes leöblíteni. A körmök szintén törékenyebbé válhatnak, ezért fontos a hidratálás. A szakértők szerint nyáron a megfelelő folyadékbevitel, a könnyű étkezés, a pihenés és a fertőzések megelőzése is különösen fontos. Bruno Mars készülődik, hozzáad a Lazy Songot. Ilyenkor a nagy hőségben nyáron azt hiszem abszolút át tudjuk ezt érezni.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és már a búcsúzunk a délutáni műszaktól, de még csak a hét közepén járunk, úgyhogy aggodalomra semmi ok, itt leszünk önökkel, végig pörgetjük a munkaidőt. Holnap reggel például Pálinkás Zsolt ébreszti majd önöket reggel 6-kor, én pedig a szokott időpontban érkezem újra pénteken 2-től este 6-ig. Köszönöm a figyelmet, most jönnek a friss hírek 18 órakor. Előtte egy rövid reklámblokk, majd Joe Cocker és a Summer in the City lesz a búcsúdalom. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és rádiózzanak továbbra is a Trio FM-mel. Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Keresd a kuponokat a Glamour magazinban, vagy a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Csíkszeredában. Tonk Márton hozzátette, feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Komáromi Seje János Egyetem. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hévek és a tramtrénjáratok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. A Szemmelweis nap alkalmából tartottak ünnepséget a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban, ahol az egészségügyi és betegellátás segítő dolgozók áldozatos munkáját ismerték el. A rendezvényen dr. Besenyi Orsolya főigazgató és Budai Lóránt Jászberény polgármester is köszönetet mondott a szakemberek kitartásáért. Emellett számos kinevezést, valamint főorvosi és adjunktusi címeket is átadtak. A részleteket már is hallhatják Kisnémetné királyival szállításából.
2: 1818-ban július 1-én született az anyák megmentője Szemmelweis Ignác. Emléke előtt tisztelegve ez a nap a magyar egészségügyi dolgozók napja. A Jászberényi Szent Erzsébet kórházban az ünnep kapcsán adták át a legkiválóbb ápolóknak, orvosoknak és betegellátási osztályok dolgozóinak a Szemmelweis napi kitüntetéseket. Az ünneplő kollégákat dr. Besenyi Orsolya főigazgató köszöntötte, aki elismerését fejezte ki munkatársainak áldozatos munkájukért.
3: Egy betegember ellátással kezdve onnan, hogy valaki otthonában vagy egy rendelőben megvizsgálja, majd valaki beszállítja a kórházba, legyen az mentő vagy betegszállító, majd jön a következő team, a kórházi csapat. Minden fázis működéséhez szükséges az egészségügyi dolgozókon kívül technikai, adminisztratív, műszaki és gazdasági szemléletű szakember is. Ma először adunk át itt elismeréseket kórházi dolgozókon kívül a térség alapellátási dolgozókon, dolgozóinak jelöléseik alapján. Egy ilyen ünnepen nem számít ki a munkáltató, hiszen a feladat ugyanaz. Mi mindannyian azért vagyunk, hogy gyógyítsuk és szolgáljuk a betegeket. Mire is tanított bennünket Szemmelweis? Kérdés ma is aktuális. Elsősorban kitartásra. Nem adta fel. Vizsgált, adatokat gyűjtött, elemzett. Ő volt az egészségügyi statisztika alapítója. Nagyon sok ellenállással kellett küzdenie, de ő mégis kitartott. Nem hagyta el az állami rendszert, nem ment át a magánellátásba, nem kezdett karrierépítésbe, hanem maradt. Ezek a gondolatok ma is aktuálisak, hiszen mindannyian tudjuk, akik mi itt vagyunk, hogy mekkora túlmunkával tudjuk biztosítani a folyamatos betegellátást, és mi is kitartunk.
2: Dr. Besenyi Orsolya ünnepi köszöntőjében beszámolt az elmúlt esztendő legmeghatározóbb eredményeiről, és bizakodva beszélt a Szent Erzsébet kórház jövőjéről.
3: Intézményünk ápolói utánpótlás képzése rendkívüli jelentőségű, hiszen a szakdolgozói terhelést csak így tudjuk majd csökkenteni. Persze, orvosokra is szükségünk van, szinte minden területen. Orvosokra, tutorokra, akik a jövő fiatal orvos nemzedékét oktatják, és átadják nekik tudásukat. Ma az alapellátás is itt van velünk, mi együtt dolgozunk, egymásra vagyunk utalva, és szeretném, hogy ez a közeledés is a további jó együttműködést szolgálja. Elindítottuk a házi orvosi szakorvosi találkozásokat, az információ áramlás és az együttműködés segítésére. Ennek köszönhetően döntéseink során az ő javaslataikat is figyelembe vesszük. Az egyik házi orvos kolléga azt kérte tőlem, hogy szervezzünk helyben szakdolgozói pontszerző képzéseket az alapellátási dolgozóknak is. A folyamat elindult, és remélem hamarosan kórházunk szervezése keretében ez is meg fog valósulni. Következő közös cél pedig az otthoni betegápolás fejlesztése lesz majd. Kedves munkatársaim, külön köszönetet mondok, nem csupán a szakmai munkáját, hanem azért is, hogy minden nap példát mutatnak embertársainknak. Kórházunk jövője az önök elhivatottságán múlik.
2: Budai Lóránt polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért, és a város további támogatásáról biztosította a kórház dolgozóit.
4: Én rengeteget köszönhetek ezeknek a falaknak, rengeteget köszönhetek nektek, mert rengeteget tanultam tőletek abban a néhány évben, tizennéhány évben, amíg itt dolgoztam. Mert én azt mondom, az egészségügyi dolgozók, azok, akik emberekkel dolgoznak, legfontosabb ismérve az, hogy szeressen az emberekkel dolgozni. Ha más nem, csak hallgasson meg őket, üljön le velük, simítsa meg a kezüket, és csak váltson velük néhány szót. És csak ez a apróságnak tűnő momentum már örök emléket adhat sok-sok elfagyatott, szomorú, magányos embernek. De nem lennék én, ha nem beszélnék arról, rácsapkozva a főorvosasszony szavainak, hogy sokan nem lehetnek itt, mert betegek mellett dolgoznak, de másokért sem lehetnek itt sokan. mert nagyon sok egészségügyi dolgozó hiányzik a rendszerből. Akár orvos, akár ápoló, akár egyéb szakképzettségítéssel rendelkező ember hiányzik a rendszerből, és ezért bizony nagyon sokat kell tenni, nem csak itt helyben, hanem országosan. És én nagyon hiszem, és én inkább egy pozitív üzenettel jöttem, hogy az elmúlt két hónapban megtörtént a változás, ebben a helyzetben is változáshoz. Én kiemelt figyelmet kapott az egészségügy, egyre kiemelt figyelmet kapott a Jászberény Szent Erzsébet kórház, és indult egy olyan úton, amely tényleg az épülés felé vezet, mindenféle szempontból. Biztosítok mindenkit arról, hogy a városnak, a térségnek nagyon fontos ez az intézmény, fontos lesz, és a magunk módján, amit tehetünk, megteszünk azért, egyre erősebb legyen.
2: A rendezvényen a Palotási János Zeneiskola növendéke adott rövid műsort, ünnepi beszédet és igéi áldást mondott Mező István református lelkész. A Szent Erzsébet kórház Semmelweis napi ünnepségén kitüntetéseket, adjunktusi és főorvosi címeket adtak át. Elismerésben részesült Herman Tiborné, a sebészeti osztály szakápolója, Bakosné Torba Andrea betegirányító, Fehérné Molnár Katalin az ápolási osztály ápolója, Bató Béla műszaki osztályvezetője, dr. Bolgár György, aki a kórház anesteziológiai ellátásában vesz részt. Kitüntetés kapott Balázs Judit, az intenzív osztály ápolója, Péter Be a napsugár csecsemő és gyermekápoló, Kovácsné Berkó Zsuzsanna, Petrányiné Sűi Andrea endoszkópos szakasszisztens, Tóth László gyógytornász fizioterapeuta, Cirányi Otto Csilla a nagykátai szakrendelő gyógytornásza, Mohari Rita, Tolnainé Guba Mónika szülésznő. A Szent Erzsébet kórház Semmelweis napi ünnepségén továbbá kitüntetés kapott Petőné Veres Andrea ápoló, Oláné Birkás Ilona Jászapátén dolgozó védőnő, Fehér Lászlóné Jászárokszállási körzeti nővér, Márton Edit, a traumatológiai osztály kollektívája, Jenes Róbert Miklósné Jászárokszállási körzeti nővér, Acsai Seres Angelika szakmai vezető főnővér ápolói díjban részesült. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jásznagykunszolnok vármegyei területi kitüntetődíját Nagyné Horti Melinda, a kórház tüdőgondozó részlegének munkatársa, Váci Zoltán vizsgáló mentőtiszt és Szatmári Ildikó, a Jászberényi egyes számú háziorvosi körzet szakasszisztense vett át. Kinevezéseket is átadtak a Jászberényi Kórház Semmelweis napi ünnepségén. Több éves kimagasló szakmai munkájának elismeréséül főorvosi cím viselésére jogosult dr. Dóka Andrea belgyógyász szakorvos és dr. Borsodi Nagy Erzsébet belgyógyász szakorvos. Adjunktusi cím viselésére jogosult dr. Pál Szabolcs csecsemő gyermekgyógyász gyermekneurológus szakorvos és dr. Garamszegi Márta belgyógyász kardiológus szakorvos.
0: Információk a Jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Új CT berendezést adtak át a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Javában zajlik az aratás a jászságban, ismét a legjobbak között a jászárokszállási önkéntes tűzoltók. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Új CT berendezést adtak át a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program részeként a CT berendezés cseréje zajlott le az elmúlt hónapok során a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza kórház rendelőintézetben. Az átmeneti időszakban mobil CT készülék biztosította a vizsgálatokat. A munkálatokat a tervezett határidőre lezárultak és munkába is állt az új 128 szeletes csúcs technológiás készülék. Az új generációs rendszer nagy teljesítményű hardverével és intelligens szoftveres megoldásaival gyors, pontos és megbízható vizsgálatokat tesz lehetővé, olvasható az intézmény tájékoztatójában. A berendezés kiváló képminőséget biztosít, miközben támogatja a sugárterhelés csökkentését és a betegkomfort növelését. Nagy átmérőjének köszönhetően széles betegkör vizsgálat

0: Közben a minőség egyelőre elfogadható, mondta Bugyi Gergő családi gazdálkodó kárszakértő, a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre alelnöke a Jász Segítségi TV-nek. A kukorica és a napraforgó táblák csapadék hiányt mutatnak, esőre volna szükségük.
1: Gőzerővel folyik a betakarítás, körülbelül 2 hete kezdtük meg az árpával, már azt mutatta, hogy gyengébb, mint az eddigi években. Most viszont a búzát kezdtük el aratni, és nagyon látszik rajta az aszály következménye, mely szerint nagyon gyenge a mennyisége a búzáknak. Ez mind a vízhiánytól van. Talán a legnagyobb kihívás mégis most azt kell, hogy mondjam, az aszály. Nagyon várjuk, hogy egy kicsit pihenjünk, az elmúlt 2 hét aratás után kicsit lenyugodjunk, jöjjön egy 25-30 mm eső, és akkor talán megmenekülnek a kukoricák, illetve napraforgók, amik kint vannak, többi kultúra is. A forgatás nélküli talajművelés, illetve a vízmegőrző talajművelés, ezzel tudunk valamely segíteni, ahogy az aratás megy, szalmát lezúzzuk, szétterítjük, mint egy szalmakalap, egy talajtakarást csinálunk, emiatt kevesebb párolgás, illetve nem fogja annyira nap szétsütni a talajokat.
0: Csongrádon rendezték meg a nagy népszerűségnek örvendő Frycross 26 versenyt, ahol a Jászárokszállási önkéntes tűzoltóságos Spisák Ács Adrien és férje Spisák Róbert képviselte. A versenyzőknek rövid idő alatt kellett teljesíteni 7 egymástól teljesen eltérő feladatot, többek között kerékpározást 500 méteren 8-as fokozaton, erőnléti feladat meghatározott számú ismétléssel, 20 kg-os tömlővel guggolás egy ülőboxra, alagúton való átbújás, miközben súlyt kellett magukkal vinni, teherautógumi forgatás, valamint sprint 2 tűzoltó készülékkel. Spisák Ács Adrien magabiztos versenyzéssel a női mezőny legjobbjának bizonyult, és ismét megszerezte az első helyet. Spisák Róbert szintén kiváló teljesítmény nyújtott, kategóriájában az előkelő 5. helyen végzett, emellett csapatversenyben is rajthoz állt a Jász Boys csapat tagjaként Pap Jánossal és Cifra Zsolttal, ahol a dobogó 3. fokára állhattak fel. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra. Este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban 2 fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egy 20 éves jászkeséri férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy Újszászon parkoló személyautót pótkulccsal kinyitott és a járművel elhajtott. A sértetti bejelentés követően a helyszíni szemlét és az adatgyűjtést végző rendőrök munkáját a védőrendszer is segítette, ugyanis jelzést kaptak a rendőrök, hogy hol haladt át a lopott jármű. Az egyenruhások Szolnokon a Tószegi úton feltartóztatták a gépkocsit és elfogták, majd előállították a benne ülő jászkeséri sofőrt. A Jászkonszolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a jármű önkényes elvétele büntet miatt gyanúsítotti kihallgatásakor állította, hogy a földön találta meg az autó pótkulcsát, és sötétedés után hajtott el a járművel. Haverokkal furikázott, lányokat fuvarozott, emiatt a gyereküléseket is kiszedte a hátsó üléssorból. Előadta továbbá, hogy az autóban talált sarokcsiszolót egy ismerősének adta. Nem ez volt az első ilyen jellegű bűncselekménye. Július 1-én társával egy szolnoki parkolóban álló gépkocsit akartak kinyitni, de a lemerült akkumulátor miatt nem tudta az autót beindítani és ellopni. Akkor lopásvédség kísérletével gyanúsították meg a szolnoki nyomozók, júniusban pedig egy zagyvarékasi buszmegálló kerékpár tárolójából lopott el egy lelakatolt 70 ezer forintos kerékpárt. A három ügyet most egyesítették és együtt nyomozzák. Most nem kerülhette el az őrizetbevételt, és előterjesztést tettek letartóztatására. Menti a halat a kiszáradó Szolnok környéki kubikokból a Közép-Tisza vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, a vegyi műveknél lévő artéri horgásztóból süllőt, pontyot, amurt, harcsát és keszeget szállítottak át az élő Tiszába. Megkezdődik a Tápióhajta vízrendszer kis vízfolyásainak átfogó, ökológiai szemléletű korszerűsítése. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság beruházásában megvalósuló nettó 348 millió forint értékű projekt közvetlenül érinti Jász-Nagykun-Szolnok megye területét is. A most induló beruházás célja, hogy a Zagyva folyóból juttasson értékes vízpótlást a kritikus állapotú hajtapatakba, miközben napelemes technológiával és meder helyreállításokkal stabilizálja a táj vízháztartását. A projekt gerincét egy olyan intelligens vízpótló rendszer adja, amely a Jesság fő folyójából, a Zagyvából emeli át a vizet. Szentlőrinckáta és a jessegi határvidék térségében egy új, süllyesztett aknás szivattyú telep épül, amely közel 1,7 km hosszú nyomóvezetéken keresztül másodpercenként 52 liter vizet képes átszivattyúzni a hajtapatakba. A projekt harmadik, a jászkunságot érintő pillére közvetlenül a Nagykáta és Jászberény között húzódó öreg hajta vízellátásának megerősítésére fókuszál. A szakemberek közel 2 kilométeres hosszúságban mélyítik ki és alakítják át a meglévő medret, a kitermelt földet pedig a környező területeken hasznosítják újra. Ezek a modern zsilipek kulcsfontosságúak lesznek a vízgazdálkodásban, hiszen segítségükkel a helyi szakemberek képesek lesznek például visszatartani a vizet a kritikus, aszályos nyári időszakokban, biztosítani az öntözővizet a környékbeli gazdák számára, illetve hatékonyan kezelni a hirtelen lezúduló esőkből fakadó belvizeket. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Szakács István aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, közölte a belügyminisztérium. A tárca közlése szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel azt tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült az ismert aktivista őrizet bevételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, köztük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Javában zajlik az aratás a jászságban, azonban a tavasz és a nyár elejé vízhiány komoly nyomot hagyott az őszi kalászosokban, különösen a búzán és a repcén. A termés sok helyen csak a korábbi évek felét vagy harmadát adja, miközben a minőség egyelőre elfogadható, mondta Bugyi Gergő családi gazdálkodó kárszakértő, a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre alelnöke a Jász Segítségi TV-nek. A kukorica és a napraforgó táblák csapadékhiányt mutatnak, esőre volna szükségük.
3: Gőzerővel folyik a betakarítás, körülbelül két hete kezdtük meg az árpával. Már azt mutatta, hogy gyengébb, mint az eddigi években. Most viszont a búzát kezdtük el aratni, és nagyon látszik rajta az aszály következménye, mely szerint nagyon gyenge a mennyisége a búzáknak. Ez mind a vízhiánytól van. Talán a legnagyobb kihívás mégis most azt kell, hogy mondjam, az aszály. Nagyon várjuk, hogy egy kicsit pihenjünk. Az elmúlt két hét aratás után kicsit lenyugodjunk, jöjjön egy 25-30 mm eső, és akkor talán megmenekülnek a kukoricák, illetve napraforgók, amik kint vannak, többi kultúra is. A forgatás nélküli talajművelés, illetve a vízmegőrző talajművelés, ezzel tudunk valamelyest segíteni, ahogy az aratás megy, szalmát lezúzzuk, szétterítjük, mint egy szalmakalap, egy talajtakarást csinálunk, emiatt kevesebb párolgás, illetve nem fogja annyira nap szétsütni a talajokat.
2: Új CT-berendezést adtak át a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az Országos Képalkotók Diagnosztikai Modernizációs Program részeként a CT-berendezés cseréje zajlott le az elmúlt hónapok során a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza kórház rendelőintézetben. Az átmeneti időszakban mobil CT-készülék biztosította a vizsgálatokat. A munkálatokat a tervezett határidőre lezárultak, és munkába is állt az új 128 szeletes csúcs technológiás készülék. Az új generációs rendszer nagy teljesítményű hardverével és intelligens szoftveres megoldásaival gyors, pontos és megbízható vizsgálatokat tesz lehetővé, olvasható az intézmény tájékoztatójában. A berendezés kiváló képminőséget biztosít, miközben támogatja a sugárterhelés csökkentését és a betegkomfort növelését. Nagy átmérőjének köszönhetően széles betegkör vizsgálatára alkalmas, akár 300 kg testsúlyú beteg vizsgálatára is lehetőség nyílik. A készülék nagy sebességű adatgyűjtések különösen fontos a sürgősségi, a neurológiai és a kardiovaszkuláris diagnosztikában. A fejlett rekonstrukciós technológia révén részletgazdag képek készíthetők, amelyek segítik az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. Csongrádon rendezték meg a nagy népszerűségnek örvendő Frycross 26 versenyt, ahol a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltóságot Spisák Ács Adrien és férje Spisák Róbert képviselte. A versenyzőknek rövid idő alatt kellett teljesíteni 7 egymástól teljesen eltérő feladatot, többek között kerékpározást 500 méteren 8-as fokozaton, erőnléti feladat meghatározott számú ismétléssel, 20 kg-os tömlővel guggolás egy ülőboxra, alagúton való átbújás, miközben súlyt kellett magukkal vinni, teherautógumi forgatás, valamint sprint két tűzoltó készülékkel. Spisák Ács Adrien magabiztos versenyzéssel a női mezőny legjobbjának bizonyult, és ismét megszerezte az első helyet. Spisák Róbert szintén kiváló teljesítményt nyújtott, kategóriájában az előkelő 5. helyen végzett, emellett csapatversenyben is rajthoz állt a Jász Boys csapat tagjaként Pap Jánossal és Cifra Zsolttal, ahol a dobogó 3. fokára állhattak fel. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Csíkszeredában. Tonk Márton hozzátette, feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Komáromi Seje János Egyetem. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Rio FM. Melletted szól.
1: Veled, szép az élet, szép az élet. Fekszem a víz mellett és a kérdez.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Nagyszabású vízmegtartó környezetvédelmi program indult térségünkben. Autótól vajon rácsok mögött? Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megkezdődik a Tápió hajta vízrendszer kis vízfolyásainak átfogó, ökológiai szemléletű korszerűsítése. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság beruházásában megvalósuló nettó 348 millió forint értékű projekt közvetlenül érinti Jász-Nagykun-Szolnok megye területét is. A most induló beruházás célja, hogy az Agyva folyóból juttasson értékes vízpótlást a kritikus állapotú hajtapatakba, miközben napelemes technológiával és mederhelyreállításokkal stabilizálja a táj vízháztartását. A projekt gerincét egy olyan intelligens vízpótló rendszer adja, amely a Jesság fő folyójából, a Zagyvából emeli át a vizet. Szentlőrinckáta és a jessegi határvidék térségében egy új, süllyesztett aknás szivattyú telep épül, amely közel 1,7 km hosszú nyomóvezetéken keresztül másodpercenként 52 liter vizet képes átszivattyúzni a hajtapatakba. A projekt harmadik, a Jászkunságot érintő pillére közvetlenül a Nagykáta és Jászberény között húzódó öreg hajta vízellátásának megerősítésére fókuszál. A szakemberek közel 2 kilométeres hosszúságban mélyítik ki és alakítják át a meglévő medret, a kitermelt földet pedig a környező területeken hasznosítják újra. Ezek a modern zsilipek kulcsfontosságúak lesznek a vízgazdálkodásban, hiszen segítségükkel a helyi szakemberek képesek lesznek például visszatartani a vizet a kritikus, aszályos nyári időszakokban, biztosítani az öntözővizet a környékbeli gazdák számára, illetve hatékonyan kezelni a hirtelen lezúduló esőkből fakadó belvizeket. Menti a halat a kiszáradó Szolnok környéki kubikokból a Közép-Tisza vidéki horgász egyesületek szövetsége, a vegyi műveknél lévő artéri horgásztóból süllött, pontyot, amurt, harcsát és keszeget szállítottak át az élő Tiszába. Egy 20 éves jászkeséri férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy Újszászon parkoló személyautót pótkulccsal kinyitott és a járművel elhajtott. A sértetti bejelentés követően a helyszíni szemlét és az adatgyűjtést végző rendőrök munkáját a védőrendszer is segítette, ugyanis jelzést kaptak a rendőrök, hogy hol haladt át a lopott jármű. Az egyenruhások Szolnokon a Tószegi úton feltartóztatták a gépkocsit és elfogták, majd előállították a benne ülő jászkeséri sofőrt. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a jármű önkényes elvétele büntet miatt gyanúsítotti kihallgatásakor állította, hogy a földön találta meg az autó pótkulcsát, és sötétedés után hajtott el a járművel. Haverokkal furikázott, lányokat fuvarozott, emiatt a gyereküléseket is kiszedte a hátsó üléssorból. Előadta továbbá, hogy az autóban talált sarokcsiszolót egy ismerősének adta. Nem ez volt az első ilyen jellegű bűncselekménye. Július 1-én társával egy szolnoki parkolóban álló gépkocsit akartak kinyitni, de a lemerült akkumulátor miatt nem tudta az autót beindítani és ellopni. Akkor lopásvédség kísérletével gyanúsították meg a szolnoki nyomozók, júniusban pedig egy zagyvarékasi buszmegálló kerékpár tárolójából lopott el egy lelakatolt 70 ezer forintos kerékpárt. A három ügyet most egyesítették és együtt nyomozzák. Most nem kerülhette el az őrizetbevételt és előterjesztést tettek letartóztatására. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél, késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songau-városban történt gázolásban 2 fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Új CT-berendezést adtak át a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Javában zajlik az aratás a jászságban, ismét a legjobbak között a jászárokszállási önkéntes tűzoltók. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Új CT-berendezést adtak át a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az Országos Képalkotók Diagnosztikai Modernizációs Program részeként a CT-berendezés cseréje zajlott le az elmúlt hónapok során a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza kórház rendelőintézetben. Az átmeneti időszakban mobil CT-készülék biztosította a vizsgálatokat. A munkálatokat a tervezett határidőre lezárultak, és munkába is állt az új 128 szeletes csúcs technológiás készülék. Az új generációs rendszer nagy teljesítményű hardverével és intelligens szoftveres megoldásaival gyors, pontos és megbízható vizsgálatokat tesz lehetővé, olvasható az intézmény tájékoztatójában. A berendezés kiváló képminőséget biztosít, miközben támogatja a sugárterhelés csökkentését és a betegkomfort növelését. Nagy átmérőjének köszönhetően széles betegkör vizsgálatára alkalmas, akár 300 kg testsúlyú beteg vizsgálatára is lehetőség nyílik. A készülék nagy sebességű adatgyűjtések különösen fontos a sürgősségi, a neurológiai és a kardiovaszkuláris diagnosztikában. A fejlett rekonstrukciós technológia révén részletgazdag képek készíthetők, amelyek segítik az orvosokat a pontosabb diagnózis felállításában. Javában zajlik az aratás a jászságban, azonban a tavasz és a nyár elejé vízhiány komoly nyomot hagyott az őszi kalászosokban, különösen a búzán és a repcén. A termés sok helyen csak a korábbi évek felét vagy harmadát adja, miközben a minőség egyelőre elfogadható, mondta Bugyi Gergő családi gazdálkodó kárszakértő, a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre alelnöke a Jászsági Térségi TV-nek. A kukorica és a napraforgó táblák csapadékhiányt mutatnak, esőre volna szükségük.
3: Erővel folyik a betakarítás, körülbelül két hete kezdtük meg az árpával. Már azt mutatta, hogy gyengébb, mint az eddigi években. Most viszont a búzát kezdtük el aratni, és nagyon látszik rajta az aszály következménye, mely szerint nagyon gyenge a mennyisége a búzáknak. Ez mind a vízhiánytól van. Talán a legnagyobb kihívás mégis most azt kell, hogy mondjam, az aszály. Nagyon várjuk, hogy egy kicsit pihenjünk. Az elmúlt két hét aratás után kicsit lenyugodjunk, jöjjön egy 25-30 mm eső, és akkor talán megmenekülnek a kukoricák, illetve napraforgók, amik kint vannak, többi kultúra is. A forgatás nélküli talajművelés, illetve a vízmegőrző talajművelés, ezzel tudunk valamelyest segíteni, ahogy az aratás megy, szalmát lezúzzuk, szétterítjük, mint egy szalmakalap, egy talajtakarást csinálunk, emiatt kevesebb párolgás, illetve nem fogja annyira nap szétsütni a talajokat.
2: Csongrádon rendezték meg a nagy népszerűségnek örvendő Frycross 26 versenyt, ahol a jászárokszállási önkéntes tűzoltóságos Spisák Ács Adrien és férje Spisák Róbert képviselte. A versenyzőknek rövid idő alatt kellett teljesíteni 7 egymástól teljesen eltérő feladatot, többek között kerékpározást 500 méteren 8-as fokozaton, erőnléti feladat meghatározott számú ismétléssel, 20 kg-os tömlővel guggolás egy ülőboxra, alagúton való átbújás, miközben súlyt kellett magukkal vinni, teherautógumi forgatás, valamint sprint két tűzoltó készülékkel. Spisák Ács Adrien magabiztos versenyzéssel a női mezőny legjobbjának bizonyult, és ismét megszerezte az első helyet. Spisák Róbert szintén kiváló teljesítmény nyújtott, kategóriájában az előkelő 5. helyen végzett, emellett csapatversenyben is rajthoz állt a Jász Boys csapat tagjaként Pap Jánossal és Cifra Zsolttal, ahol a dobogó 3. fokára állhattak fel. Északkeleten erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés, számítani lehet záporokra, zivatarokra, este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, majd más területeken is megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Szakács István aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, közölte a Belügyminisztérium. A tárca közlése szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel azt tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült az ismert aktivista őrizet bevételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songaúvárosban történt gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, köztük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Én nem mondtam, hogy ne menj, azt te szoktad nekem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Csíkszeredában. Tonk Márton hozzátette, feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Komáromi Seje János Egyetem. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hévek és a tramtrénjáratok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: Verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Melletted.
2: Melletted.
1: Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Szakács István aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, közölte a Belügyminisztérium. A tárca közlése szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel azt tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült az ismert aktivista őrizet bevételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songau-városban történt gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, köztük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Emlékszem egész mást akartam ezelőtt 10 évvel. Akkor még azt hittem, bárkivel elbánok félkézzel. Kellett egy évtized, hogy rá tudjak jönni, hogy ami meg fog ölni, az nem a többi ember, hanem az én központú rendszer, amit pont azért hoztam létre, hogy ne kerüljek trébe. És nézd meg, hogy mit adott most az Isten, mert